0: 小金弟，小金弟，
1: 小金弟，
0: 小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金弟，小金

啊！哎！咬！啊！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！哎！